Abó kell csúha, csó kell csúha, bármit kírszak csú. Ha csú, ha csú, feleségeddel, ha nátinton vagy csú, csú, csú, csú, csú. Ha én csú, ha te csú, ha terelmed meg csak-csak közelébe csúszol. Csak néve halkan csú, csú, csú, csú, csúszol. Mert fő, hogy ne értsék,

0: Na, fölébredt az én gyönyörűségem, mi?
1: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után lefekszik. Mi van ebben a csomagban?
0: Édes pintőkém, csodás dolgot hoztam neked.
1: Jaj, de jó szaga van.
0: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült líztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
1: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
0: Jaj, de szép.
1: A vállam.
0: Gyönyörű. Karja. Isteni.
1: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztattal olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
0: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztelszínszappan rendkívül olcsó.
1: Igen.
0: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
1: Jaj, de jó!

0: Hétfő, kedd, szerda. Péntek, szombat, vasárnap.
1: Miért nem mondott csütörtököt?
0: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.
2: Egy pohár, két pohár, meg a bor egészségére válik.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Kerékpáros, ne dobj el pumpa tömlőjét, ha elszakadt. Mert a Liebling féle szabadalmazott tömlőfejjel újjáalakítható, és ha 10-szer elszakadt, 10-szer megjavítható. Európai szabadalom, szaküzletekben vagy műszerészétől kérje a Liebling féle tömlőfejet.

0: tout prêt.
1: Je suis timide ce soir, mais c'est exprès.

A szigeten szerelmesen éjfél után, állj meg a Lánchídon egyszer, ha elömlik a holtsugár, és mindjárt megérted, hogy miért kell itt élned, hogy miért Pesten a legszebb anyád. És mindjárt megérted, hogy miért kell itt élned, hogy miért Pesten legszebb anyád.

boldog már testem, kaptál egy csókot Budán, ültél egy édes kettesben, a szigeten szerelmesen éjfél után. Állj meg a Lánchídon egyszer,

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Tavonyi Károly honvéd üzeni Ózdra, édesanyjának, feleségének és rokonainak. Jó és egészséges vagyok, szeretettel gondolok rátok. Mindenki szeretettel csókol, a viszontlátás reményében, Károly. Kapitopál honvéd üzenem Losantra feleségemnek, kisfiamnak, édesanyámnak és nővéremnek. Egészséges vagyok, jó vagyok, szeretettel csókolok a viszontlátásra.
2: Richter Rudolf honvéd üzeni Losantra kedves feleségének, kislányának, szüleinek. Jól vagyok, egészséges, szeretettel csókol mindjártokat, viszontlátásra, Rudolf.
3: Szabó Lajos honvéd üzenem Miskolcra, feleségemnek és fiaimnak, hogy jól vagyok és egészséges vagyok, csókolok benneteket, apátok.

He's no hero out of books, but I love him.

ne töprengjen. Biztos tip, sütőpora legyen sip. Akár lagzi, akár tor, sip, sip, sütőpor.

0: tánczene éjjel-nappal a Rádió D Gramafon rádiójában.
1: A Royal Kávéház étterme, sörözője a környék legszebb helységei. Híres konyhája magyaros vendégszeretettel várja Önöket. A Brunos-Piker csodásan szép parkjában hangulatos zene mellett jól szórakozik mindenki. Kiváló italok, étel és hal különlegességek halászli állandóan. Szolíd árak, minden este cigányzene. Kellemesen, olcsón szórakozni, uzsonnázni, vacsorázni a Brunos-Pikerben, a Royal Kávéház éttermében, kertjében lehet. Esküvőre és egyéb alkalmakra külön termek, asztalrendelés telefonon. Az Újpest-Rákospalotai vasútállomással szemben közlekedés a Berni tértől a 90-es villamossal.

0: You know the way prices have been soaring the last few years. Now, who could blame you if you jump to the conclusion that international sterling prices have risen, too? But here's the wonderful thing about international sterling. Prices have not gone up. Other leading silver people have raised their prices, but your favorite international sterling pattern costs the same today as in 1944. Why, do you know, you can save $20 by getting 8 play settings in an international sterling pattern like Spring Glory rather than some other sterling? Yes, sir. And with that $20, you could buy 8 additional teaspoons. This is international sterling, mind you. Solid silver that is artist-designed, created and finished in jewel-like detail at the hands of master craftsmen. See it at your international sterling dealers. Choose it with pride. Cherish it always. For the solid silver with beauty that lives forever is international sterling.
1: Figyelem, itt New York. Az amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok. Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mind gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt. Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.

0: this Coney Island washboard. Coney Island washboard round, Coney Island washboard round the lane.
1: Halló, fölvéve 1942. október 22-én az új erősítővel és a telefonszem Tauchstuhl mikrofonnal.
2: A nap 24 órájában átélheti a rádiózás történetének legszebb perceit. Itt a Rádió D Gramofon csatornáján.
3: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
4: Tessék!
3: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Arénában.
4: Mi a műsor?
3: Dvorák új világ szimfóniája.
4: És mi a másik?
3: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihály Ivánovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
4: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
3: Igen.
4: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetíti.
3: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
4: Pénteken menjünk moziba.
3: Melyikbe?
4: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
3: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csíne című dalművéhez.
4: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
3: És pedig?
4: Kirándulást, egy kis túrát.
3: Hová?
4: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
3: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
4: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
3: Kitűnő.
4: Na, és 17-én hétfőn...
3: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére. Komor vezényel. Közreműködik, mely nál...

0: Dick Gordon Kamivir, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián Állarcos Bászvic és Dükká Dűvészinas.
1: Jó mulatás!
0: Magának is!

Gyertek gyerkőcök most körém, figyeljetek jól! Van egy nótás, mókás mesém, mely állatokról szól, hogy miért ilyen az egyik, s a másik amolyan. Nem véletlen, s egy bizonyos okból van. Miért erszényes a kenguru, mert fél szegényke nagyon hát, itt tartja bankbetét helyett a megtakarított vagyonkát. Ha nem vagytok álmosak, mondok én még számosat, és folytatom a mesét még, csak játszunk egy kis közzenét. Na tudjátok-e, miért örül a zsiráf a hosszú nyakának? Mert télen folyton hóban jár, és nyár van, mikor rannát hátkap. Ha nem vagytok álmos,

Na tudjátok, egy gyermekek, hogy miért oly bősz a jaguár, mert mindig, ha sétálni megy, nyomon követi a február. Ha nem vagytok álmosak, mondok én még számosat, és folytatom a mesét még, csak játszunk egy kis közzenét. A pupos tebe, miért pupos, egy kövér néni rácsücsült, s a hát

0: Kedves hallgatóink, a most elhangzott Millenniumi Muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Pilvási Margit, Udoati Tibor és Laurisi Lajos, az Operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21 óra 40-kor hírek következnek.
1: Mintha sötét szemüveget viselne, olyan kevés fényt ad a kiöregedett izzólámpa.
2: Cserélje ki! Sugárzó fényű új Tungsram izzólámpára!

0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Fischer természetesen persze, hogy ezzel szemben következő számunk a három honvéd című nóta, amit Nagy Izabella helyett Karádi Katalin fog előadni.

0: Egy elekhangzott el Sarkadi Rozsnyai és Budai zenéjéből. Foxtrot ritmus. Illicki Vadnai és Györkösi szövegével. Előadta a Vejgan Tibor. Következő számunk Nádas, Semmi az egész. Előadja a Vejgan Tibor.
1: Mindenem az ideáltól való. Ideál, Terészkörút 44, Britannia szállóval szemben.

0: éjjel-nappal tánczene a Rádió D Gramofon rádiójában.
1: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brodsky Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn. Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe

0: és a vígan asszony véganén.
1: Ő robotol, mint egy ló.
0: Egy rendes férja, fikkeres, az óra lánca, mikkeles, a neje tudja, mi.

0: Oktogon kávéház nyári dependance. Autósok romantikus oázisa. Idillikus pihenőszobák, hideg-meleg ételek, bel- és külföldi italok, zene, polgári árak.
1: Záborszky cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborszky süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborszky cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborszky cukrász, 32-esek tere, 2.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: Imádkoztál, Émár? Desdemóna!
2: Otello! Otello! Tudod, hogy mennyire szeretlek?
3: Hol van a mehely?
2: Engedjenek!
1: Megöllek!
2: Engedjenek, kérem!
4: Vász szerkesztő úr! Engedjék be, kérem! A színház és mozi munkatársának mindenhova szabad a bejárás.
5: Ezért a színház és mozi mindenről tud, ami a színházi világban történik.

Thank you.

and I feel so bum bum.

magányos sziklóriás, a sorsa néma álmodás. Ilyen vagyok te nélküled, nem igaz, hogy el

egy elsurranó árnyék lett belőlem, egy ember, aki élni sem szeret. Letört virág az útporán, egy bús akkord a zongorán. Ilyen vagyok, de nélküled, nem igaz, hogy elfeledsz.

0: Kedves hallgatóink, a most elhangzott milléniumi muzsikáló album című műsorszámot Szatmári Antal írta és állította össze. Közvetítőt Szilvási Margit, Udoati Tibor és Laurisi Lajos, az Operaház tagjai, valamint Orosz Vilma. Az összekötő szöveget Ajtai Andor mondta el. A rádió szalonzenekarát és az énekegyüttes Berta István vezényelte. Rendezte Balogh Pál. Hangfelvétel volt. Körülbelül 3 perc múlva, 21 óra 40-kor, hírek következnek.
1: Minden ócska rádiónak Márkus.
2: Szakszerűen megjavítja Márkus.
3: Márkás rádió. Márkus rádió. Márkus rádió. Nagymező utca 8. Telefon.

klein. Nem tartja minden egyes flörtjét listán az édes nála István. De néha Béla, Péter, sőt Pál István esélyes. Ezért van nála folyton nagy zűr és zavar, mert Lajcsi rájön, hogy van egy festi vadar. Valóban

ed un pizzico di gelosia, senti nascere così l'amore un po'.

ozek pingvin úr, mit tisztlél ozek pingvin lány, bülésnél, ha az óra jár, egy pingvin táncot játszott. Mr. Bill topog egy-kettő, mit tisztlél tipeg egy-kettő, Mr. Bill oda intézi az édes pingvin nő. Na gyere be a házamból, házamból, házamból, s búj bele az ágyamba, és szépet álmodjak. Mr. Bill az egy pingvin úr, lillel ő hamar lángra gyúr, és ezt ők minden óra szám, előről kezdik át.

Van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt. Apám is azt mondta, jó vagyunk havonta, de legjobb naponta, sőt. Én is ezt csinálom 10 éve, maga is rájön még az ízére, arra, hogy van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt.

0: Van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt.
1: Rádió Budapest 1. A legkedvesebb íróm sorozatban Schöpflin Aladár írását olvasuk fel Babits Mihályról.
2: Ide, lelkem! Ne féljenek tőlem! Tonyban vagyok a Rádigóból. Eppedig itt a Rádigó masina. Evel az automobillal akarják elvitetni a magik hangját. Az enyémet a zsevár hozzák le Pestről. Bár inkább a feleségemét vitték volna el valahova. Igaz ugye, hogy olyan messze eső hely nincsen a világon, ahonnét az én asszonyom hanghullámjai haza nem jönnének. Éhoj, Rádigó, Rádigó, technikovívmánya, ezt még te se tudod.

ezt a kis dalt neked írtam, benned alul a szívem. Minden vágyam bele sírtam, s most elküldöm szép kedvesem. Ne félj, ne félj, én már a tied vagyok. Beszélj, beszélj, s neked adom, amit adhatok. Csak hívj, csak szólj, s tied

Nefis, nefis, nem hagylak el már sosem. Remény, együtt fogunk élni szép csöndesen. Sötét az ég, mikor nálad nem vagyok.

Nem vagyok. Itt szó elég.

Az ég is ragyog, kacag, hát nagyot, s ha van két kezed, hát légy vidám, hallgass egy kicsit rá. Dalolj, neves, hogy boldog lehess, a kedved vagyon, ne üsd hát agyon, a gond nem

Az dalok, hogy szíved dobog, az ég is ragyog, neves hát nagyot, s van két kezed, hát légy vidám, madár is dalog.

dobog, az ég is ragyog, kacag sár nagyot, s ha van két keze, hát légy vidám, hallgass egy kicsit rám. Dalolj, neves, hogy boldog lehess, a kedved vagyon, ne üst hát agyon, a gond nem díj.

semmi víz, az élet nem nehéz, az ember rá se néz, noha van néha az ír, nem igaz, hát. Fel se vedd, a kefét megned, az ember csak nevet, van az eszmé közt,

addig, addig pajtás se baj, míg a kis tüdőt lélegzetet vesz. Petyed volt, hát lehet újra kezdeni, nem kell azért a kedved elveszteni. Mert külön vagyok mindannyinál, egy bolonda százat csinál, fel a fejjel, ki a mellel, gyáva ember, aki nem mer.

0: Ezután az alkalommal, ha Budapestre megy, kóstolja meg Gundel világhíres konyhájának főztjét, akár a Gellért szálló éttermeiben vagy sörözőjében, akár a Városligetben az állatkert mellett.
1: Napsugár tüze, virágok nektárja a méz. Rendszeres fogyasztása a gyermekek fejlődését elősegíti. A benne lévő igen nagy kalória mennyiség a dolgozók munkateljesítményét fokozza. A kimerültséget gyorsan megszünteti. Az emésztést rendben tartja, a test ellenálló erejét megőrzi. A méz valódiságát biztosítja a Zita márka. Zita védjeggyel zárolt üveg csak elsőrangú tiszta természetes mézet tartalmaz.

azt, hogy nem tart örökké semmi, nekünk is egyszer búcsúzni kell. Előre készültem rá, hogy ne fájjon úgy, hogy majd

0: Nederlandse Omroep Hilversum 1. Luisteraars, u hoort nu het zesde en laatste deel van De Zwarte Handel Lokt. Een hoorspelserie naar de werkelijkheid van Jos den Brabander.
1: Az arcbőr erősebb lesülésének megakadályozására a pattanások és bőrtisztátalanságok ellen használja a régóta nagyszerűen bevált Dávid-féle oxigén borax krémet, külön éjszakai és nappali használatra. Finom rózsás arcszínt kölcsönöz. Csak ezzel a védjeggyel valódi.

A virágnak megtilt ani nem lehet, hogy ne nyíljon tavasz idején. Mint hiába csitítom a szívemet, amikor úgy sajog a szegény. Tudom, hogy maga engem nem szeret, de nekem az is jó, ha szenvedek. A virágnak megtiltani nem lehet, hogy ne nyíljon tavasz idején.

bocsásd meg nékem azt, hogy könnyes lett a szemem. Ha volna benned szív, hát nem nevetnél ezen, de néked semmiség, hogy én most temetem az álmom, ami volt nekem. Ma tudtam meg, hogy többé boldog sose leszek, s egy kissé fáj, hogy néked mosolyog a szemed. Most láttam meg csak azt, hogy mit jelent neked, ha bárhogyan is szenvedek.

lesz meg nékem az, hogy könnyes lett a szemed. Ha jól esik neked, hát mosolyog csak ezen, ne vesd ki van miért, hiszen most temetem.

Izgatta, egyszer aztán a két kezét megfogta, ez a tanár úr, és egy szót sem szólt, csak megjókolta, kelni múlt a zongorán a húr. 16 éves volt és szőke, a 6. A-ba jár, és nem nagyon szerette a fekete zongorát. De most azóta, ha jön az óra, jutni imádja, mert a tanárja csak a kívánja, legyen szünet.

got her up on your toes. See a pretty penthouse, top of the

Záborski cukrász legmodernebb üzemében kiváló szakemberek készítik a híres záborski süteményeket és desszerteket. Étteremben, kávéházban, eszpresszóban ezt kérje. Záborski cukrász díszmunkái az idei cukrászversenyen 5 díjat nyertek. Ez bizonyítja, hogy a cég nem csak minőségben, de művészi kivitelben is első rangot nyújt. Záborski cukrász, 32-esek tere, 2.

cica fiú volt, mitán meg sok tarka folt, gyönyörűen érvényesül, mert sütött a hold. Légyen én, dorombolt a kandúr cica, nem lesz itt hiba, nem is lesz, csak később született egy egész csomó kis cica, tanulság, hogy ő a bó.

gyerek, ha egyszer azt mondja, mi a jó, megyek, mert tudom, hogy mi a jó. Teli holdak éjjelén, egy nagy bérház tetején, két kis cica találkozott, mi nagy esemény. Egyik cica fiú volt, micán meg sok tarka volt, gyönyörűen érvényesül, mert sütött a hold. Légy enyém, garombolt a kandú cica.

Az egyik ember, ha szól a vekker, az első csengetésre vígan ugrik fel. A másik ember, ha szól a vekker, kicsit még alszik, aztán zsörtölődve kell. Az egyik ember, mosolygó szemmel, elindul munkájáról, sose késik el. A másik ember, meg néha reggel, nevét a szégyen táblán olvashatja el. Morogva néz körül, lekési minden dolgát, munkáját immelámmal végzi ő csak el. Dühösen nézi, és nem érti azt a kollégát, ki munka közben énekel. S az lesz a végén, a munka bérén, az egyik ember, mint a hal vidáman él. A másik lustom, felét se kapja, így jár ki egyre csak henyél. Kialszik még a másik.

reggel, a szomszédomnál szól a vekker. Cseng-bong, aztán ilyetten hallgat el. Ketten, két jó barát van egy lakásban, míg az egyik vígan énekel,

az egyik ember. Ha szól a vekker, az első csengetésre vígan ugrik fel. A másik ember, ha szól a vekker, kicsit még alszik, aztán zsörtölődve kell. Az egyik ember mosolygó szemmel elindul munkájáról, sose késik el. A másik ember meg néha reggel nevét a szégyen táblán olvashatja el. Morogva néz körül, lekési minden dolgát, munkáját immelámmal végzi ő csak el. Dühösen nézi és nem érti azt a kollégát, ki munka közben énekel. S az lesz a végén, a munka bérén, az egyik ember, mint a hal, vidáman él. A másik lusta, felét se kapja, így jár ki egyre csak henyél.

0: rossz is voltál, mégis várom én mindig, hogy visszajössz.
1: Smart kozmetikumoktól a szép is szebb lesz. Smart Perfumery, Bécsi utca 9.
2: Bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. És így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összebeszéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. S úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számát.

Lehet az, hogy más is tetszik, lehet az, hogy más is szép, lehet az, hogy pont előtted másnak is dicsérem a szemét, lehet az, hogy más is kedves, lehet az, hogy más is jó. Mert hiszen kis szívem az igazat, fogadni nem való, az a baj, hogy nem való.

Lehet az, hogy más is tetszik, lehet az, hogy más is szép, lehet az, hogy pont előtted más a kis dicsérem a szemét, lehet az, hogy más is kedves, lehet az, hogy más is jó, mert hiszen kis szívem az igazat, tagadni nem való, az a baj, hogy

sem a termet, hisz minden ember boldogságra termet. Nem mindenki Rómeó, te sem vagy Don Juan, de lesz ki forró

nekem, hogy engem válsz. A szívem azt hallja jó, hogy a

0: Gramofon album. Csak itt, a Rádió D-ben.
1: Itt London. Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv két hullámhosszán, a 31 méteres sáv két hullámhosszán, és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.

0: Den moderna dansmusiken från Vinterpalatset i Stockholm, spelad av Lulle Elboys orkester, fortsätter med Tea for Two.
1: Ett politikai bizottságot választottak meg, amelynek javaslatára az országgyűlés elhatározta, hogy Miklós Béla vezérőrnagyot bízza meg az ideiglenes nemzeti kormány megalakításával. Az országgyűlés ezután ellapolta magát, és utána Miklós Béla vezérőrnagy az országgyűlésnek bemutatta kormányát. Részletes megvitatás után az országgyűlés megerősítette a kabinet összeállítását abban a formában, amelyben Miklós Béla benyújtotta. A kormányban helyet foglalnak a magyar katonai köröknek azok a kiemelkedő képviselői, akik elhatározták, hogy tevékeny részt vállalnak a német csapatok elleni harcban, továbbá párton kívüli személyiségek, akik a közéletben és a tudományos élet terén voltak tevékenyek, volt országgyűlési képviselők, valamint a magyar demokrata pártok, a független kisgazdapárt, a parasztság, a szociáldemokraták és a kommunisták képviselői.